Pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, pokir, p